0: én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lachmacun Rádió.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az
1: experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A.
0: Műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lahacsú Rádió.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Qatar, Románia, Oroszország és Ruanda nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
1: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
4: Semmi sem víz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
0: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
0: lamacsun.hu/donate

0: Nem a túrádió.
1: Na mi van még?
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
2: Igen!

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Préta. Kapcsolat a préták és az emberek között. A vallásos spirituális hagyományokban a prétákat általában csupán apró nyűvnek tekintik az emberek számára, kivéve ha a préták vágya valamiért éppen a vér. Egyes hagyományok szerint a préták varázslattal, illúzióteremtéssel és álcával próbálják megakadályozni, hogy mások kielégítsék saját vágyaikat. Általánosan mégis sajnálatra méltónak találják a prétákat a buddhista kozmológia alapján. Akadnak buddhista kolostorok, ahol a szerzetesek, bhikkhu, étel vagy virág felajánlásokat tesznek az éhes szellemek javára.
1: Lakmacsun Rádió.
2: A Lakmacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Hi, I'm Kat from Kashmir Radio. I'm guest hosting this episode as part of a collaboration between the two radios. Many thanks to Gaspar and Levi for having me, and I hope you enjoy the trip.

0: Damacsú Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: Na oly, szegasztok! Ha tetszett a műsor, akkor támogassátok a világ egyetlen megkajálható rádióját, a Lamacsun Rádiót.
2: A hatalom a tiétek.
3: Tudod, mi az a Lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
4: Zanatos, mint a Lamacsun.
0: Ilyen hatat ki a nyikorgós ajtó.

És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Forgószél, film. Alfred Hitchcock a háború idején kezdte a forgatási munkálatokat. Az ötlet, hogy uránt szerepeltessen egy olyan anyagot, amiért harc folyik, merő véletlen volt csupán. Az USA titkos atombomba gyártása miatt az FBI 3 hónapon át megfigyelés alatt tartotta a rendezőt. Az, hogy a McGuffinnak nevezett dramaturgiai fogás az atombomba Hiroshimára és Nagasakira való ledobása miatt 1945-ben új jelentésre tett szert,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
0: Keselyű tonikot.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Haiti, Honduras, Hongkong és Magyarország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: perc, hogy...
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ezt a buszon hallottam, figyelj, nagyon jó poén. www.lahmacun.hu. És tök máshogy kell kimondani, mint ahogy le kell betűzni, és az egész teljesen máshogy szól, mint amit egy török pizzától várnál.
3: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsun.
3: Lamacsun.
0: Rádió.
3: Lamacsun.
0: Rádió.
3: Lamacsun.
0: Rádió.
3: Lamacsun rádió.
4: Na mi van még?
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
2: Viktor Vladimirovics Jerofejev. Élete. A Moszkvai Állami Egyetemen végzett 1970-ben, ahol filológiát tanult. Innen a Világirodalmi Intézetbe jutott, ahol 1973-ban elkészítette posztgraduális munkáját Dosztojevszkijről és a francia egzisztencializmusról írt tézisével 1975-ben kandidátusi fokozatot szerzett.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tegfelhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsú Rádión.
1: Ezután, ha le tudod hívni a liftet a 10-ről.
2: Jaj, izgulok.

0: L'Amacion Radio.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsin Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsin Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16...

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a ma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lahmacun Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakukat.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi! Köszi.

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kelet-Timor, Ecuador, Egyiptom, El Salvador, Anglia, az Egyenlítői Guinea, Eritrea, Észtország és Etiópia nemzeti himnuszait, valamint az Európai Unió himnuszát egyszerre.

0: Ez alamecsú hangja.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

0: Non mais maman.
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Közvetlen értékesítés. A közvetlen értékesítés, Sales Pitch, Philip K. Dick egyik novellája, amelyet 1953-ban írt, és 1954-ben a Future Science Fiction magazin júniusi számában jelent meg. Magyarul a Lenna Sivár Földön című novellás kötetben olvasható.
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: Most pedig következik egy Niki szócikk.
2: Szerhi Eduardovics Stahovski. Szerhi Eduardovics Stahovski ukrán hivatásos teniszező. Eddigi karrierje során egy egyéni és egy páros ATP tornát nyert meg. Első tornagyőzelmét Zágrában aratta, ahol szerencsés vesztesként került a főtáblára, azaz a kvalifikáció utolsó körében vereséget szenvedett, de visszalépések miatt mégis játékjogot kapott, és ezzel 1991 óta az első ilyen tornagyőztes lett a férfiak között.
3: Lamacsú Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
4: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet!
5: Radio Capital.